de Cambadiam, Bundu Josse Jupangejam, Tuatu Baneto Nimushima, Kenekimosh, Yenye Wakuvala, Yenye Yokidi, Kidi Aishieto.